0: Tu marches de moi, oui, de moi, de vous, c'est plus beau, d'autres, plus grand, de nous, de vous. No dawi nam ci łaszko zgadzaj, czy masz to mamę dać, to się nagażą. Czy ma baba za to będzie o niech szpeszpeni, czy gwinę łaszko, czy ma i tu też si.
1: Masz ma na nazwie czas, ja poję, że będę i poci do czynstwa mnie. Ewu twoje na ma na nga i szpec swoje ta. Mija nga i szpec swoje na ma się nga swoje ma. Ewa i bestem na nieczka uja, gdy mi na nga buchła mi do utrzymać.
0: Magnis tartom a skáten, kásáksz ne skáhagmi. Én jobbra vagy jól, sem, de hogy vítom. Ezt nőtt se tiszkód, egy csinós, tomáhány tápusink, és tomáhány tápus, amit csak azt szegúr.
1: Tóámán így sem dugók szató, indulnál gavasztatja, szíkénes jelent indulnál.
0: Magnis tartom a skáten, kásáksz ne skáhagmi. Én jobbra vagy jól, sem, de hogy vítom. Ezt nőtt se tiszkód. Egy csinós, tomáhány tápusink, és tomáhány tápus, amit csak összehúz.
1: Sváva, rögítsen, dolgok, viszató, én tomának azt a testet, szentjén,
0: Máni, nyitom a skáten, kásák, sznesák, én jobbra vagy jól, sem, de hogy vítom. Ezt nőtt se tiszkód.

0: Mánis, Tamaskádan, Kazaksz, Neskáv, hogy én jobb rohási, hogy semmi, de hogy jövítem, hogy ezt nagy szedés volt, egy csinós, tovább, hogy tápos, inges, Én jogra vási van, sem dolgy vítom, ez nagy szedis volt, egy csinós, tomáhány tápos, inges, tomáhány tápos, sem vagy szegos.
1: Tóállam,